Issa mija mill-musical Jens Nasser, sewa issa tema 79 il-vuċi tar-reġina tal-mużika Maltija Mary Spiteri.